Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: A nagyvárati hőségben igazi felüdülés. Slágerek, slágerek, magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-ig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött, ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályos jogszabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a Szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Amiben fent nincs, majd nincs haragban senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kettő.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi pénzt veszítünk el. Hamarosan kérvényezhető az 500 lejes tanszertámogatás. Már az új tanévtől csökkenhet az iskolai igazgatók és tanfelügyelők kötelező óraszáma. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Pár napon belül lezárul az országos helyreállítási terv, de még mindig nem lehet tudni, mennyi pénzt veszítünk el. Leginkább a közalkalmazotti bértörvény kérdőjeles, mivel nem csupán a pártok képtelenek dűlőre jutni. A szakszervezetek egyhangú elutasító álláspontjáról nem is beszélve. Jelen pillanatban jóval nagyobb az esélye annak, hogy a törvényt ne fogadják el augusztus 31-ig, mint annak, hogy a parlament megszavazza. Ez pedig automatikusan 770 millió euró elvesztésével jár. A fedhetetlenségi törvény is kérdéses, bár a parlament megszavazta. Időközben az Európai Néppárt és a Renew Europe EP frakciója is az elfogadásához kötött ugyancsak 770 millió eurós összeg visszatartását kéri az Európai Bizottságtól. Egy sor beruházás szintén nem lesz kész határidőre. Ezek között van például a Kolozsvár-Nagyvárad vasútvonal élest kisebes szakasza is. A legnagyobb probléma az, hogy a lehívható pénzeket már belekalkulálták a költségvetés tervezetébe, vagyis minden egyes elveszített lej a hiányt növeli. Az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskola kezdéshez az alacsony jövedelmű családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat. Az összeget oktatási kártyán biztosítják. A hatályosok szabály szerint azok a gyermekek jogosultak támogatásra, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az országos bruttó minimálbér 50%-át. A jogosultság megállapításához a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet kell benyújtania az adott oktatási intézményhez. A kérelem beadása önmagában még nem jelenti azt, hogy a gyermek biztosan megkapja az 500 lejt. A személyi és jövedelmi adatokat ugyanis az állami nyilvántartások alapján ellenőrzik. A rendkívüli ülésen döntőházként szavazott a szenátus az RMDS törvénytervezetéről, amely heti 8 tanórára csökkenti az iskolai igazgatók és aligazgatók kötelező óraszámát. A tanfelügyelőkét pedig heti 6 órára. Amennyiben az államelnök kihirdeti a törvényt, az új szabályok már az idei tanévtől alkalmazhatók lesznek. Az elfogadott törvénytervezet ugyanakkor figyelembe veszi az elszigetelt települések sajátos helyzetét is. Ahol nehéz megfelelő pedagógust találni, ott a tanfelügyelőség jóváhagyásával az iskolai igazgató továbbra is vállalhat többletórákat. Szükséges az iskola zavartalan működéséhez. A módosítás jobban igazítja a kötelező óraszámot az igazgatók és a tanfelügyelők valós munkaterheléséhez. Így a tanítás mellett szervezői és vezetői feladataikra is megfelelő időt fordíthatnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A rendkívüli ellenőrzések kezdődnek a hiányzó onkológiai gyógyszerek miatt. Cseke Attila ügyvezető egészségügyi miniszter gyors beavatkozást ígért. Pályaorientációs központot alapít Nagyváradon Bihar megye önkormányzata. Romániában egyedülálló egyetemi képzés indul Sepsiszentgyörgyön. Hivatalosan is akkreditálták a magyar nyelvű erdőmérnöki alapképzést. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Sürgősségi auditot rendelt el Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a gyógyszerek elérhetőségét felügyelő és monitorozó teljes rendszerben, miután kirobbant a daganatos betegek kezeléséhez szükséges készítmények hiánya miatti botrány. A betegjogi szervezetek nyílt levélben fordultak Illia Bolozsán miniszterelnökhöz, jelezve, hogy három alapvető onkológiai gyógyszer jelenleg egyáltalán nem érhető el. A daganat ellenes szerek hiánya miatt a betegek felháborodása fokozódott, amikor az országos egészségbiztosítási pénztár elnöke a Digi 24 csatornán azt nyilatkozta, a kérdés és gyógyszerekből van készlet. A páciensek ezzel szemben arról számolnak be, hogy a készítmények nem jutnak el hozzájuk. Emiatt elhalasztják az életmentő kezeléseiket. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter közleményében elfogadhatatlannak nevezte, hogy nem létezik egy olyan digitalizált rendszer, amely valós időben mutatná a meglévő gyógyszerkészleteket. Rendes havi közgyűlését tartotta meg a napokban a megyeháza dísztermében a Bihar megyei önkormányzat képviselőtestülete. Az egyik előterjesztés egy pályaorientációs és tanácsadó központ létesítésére, illetve ennek költségeire vonatkozott. Az előterjesztés szavazásra bocsátása előtt Horjá Ábrudán, a megyei tanács alelnöke kifejtette, a projektet Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásokból kívánja megvalósítani az önkormányzat. A projekt célja, hogy segítséget nyújtson a diákoknak és a szüleiknek, amikor eljön az ideje annak, hogy a gyermekek iskolát, illetve szakmát válasszanak. A beruházás értéke bruttó 4,3 millió lej, melyből a megyei tanácsra eső önrész közel 260 ezer lej. A diákoknak szent központot a színház épülete mellett alakítják ki. Az ingatlan a megyei tanács tulajdonában van. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi kara. Hivatalosan is akkreditálták az erdőmérnöki alapképzést. A 2020-ban indult szak Romániában egyedülálló, hiszen jelenleg ez az egyetlen olyan felsőoktatási képzés az országban, ahol magyar nyelven lehet erdőmérnöki képesítést szerezni. Az indulás óta összesen 34 hallgató szerzett diplomát. A Sapientia tájékoztatása szerint a végzősök többsége a szakmában helyezkedett el, miközben a továbbtanulók aránya is kiemelkedően magas. A képzés egyik hangsúlyos eleme a gyakorlati oktatás. A hallgatók tanulmányaik során 300 órányi szakmai gyakorlaton vesznek részt, amelyet több mint 59 erdészeti szakmai partnerrel kialakított együttműködés támogat. A cél, hogy a hallgatók ne csupán elméleti ismereteket szerezzenek, hanem már egyetemi éveik alatt valódi munkakörnyezetben is tapasztalatot gyűjtsenek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: lazuláshoz, pihenéshez, nyaraláshoz. Plusz FM, slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy váradalom.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: You're limited to what I'm talking about, baby.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Atti Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az attikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
0: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek Nagyváradon.
0: Ez a Plusz FM.

Itt lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval! Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lei. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagylóára csak 244 lei 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
0: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád.
0: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 g-os Jacobs Krönung őrölt kávéjára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 g-os 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális fosfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: És most vissza a zenéhez.
8: Slágerek,
7: magyar kedvencek nagyváradon.
8: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb magyar

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nyári akció a Janika útjuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Janika útjuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
4: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
6: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
7: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica. Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban, a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer, 2 perc az ajánlat, és már is egy gonddal kevesebb.
4: Hello, hello, ki van vonában?
5: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. 2 nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb.
7: Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraxmectet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
9: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
10: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
0: És most vissza a zenéhez.
11: Slágerek,
0: magyar kedve.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk! Figyele! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhat.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Újítsd fel műhelyedet a Brico ajánlataival. Szeptember 2-ig 18%-os kedvezménnyel a Bosch 500 wattos szúrófűrészára mindössze 188 lei 59 bani. Valamint 25%-os kedvezménnyel a McAllister 1400 wattos fúvó funkcióval rendelkező száraz nedves porszívóára csak 189 lei. Van egy régi szerszámod? Hozd be az üzletbe is, a Brico roncs program keretében egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fett nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
3: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
4: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezmény jár a teljes iskolatáska és tolltartó készletre a My Club Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poiana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola Wow árakkal, csak az Osannal. Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Roche & Lakmé csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Próbáld ki te is a kálma csuptapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezmény jár a teljes iskolatáska és tolltartó készletre a My Club Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola wow árakkal, csak az Osannal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

A nagyváradi hőségben igazi felüdülés. Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztárfellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, T-Deni,

0: keres, Hegyközkovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett, vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer.
1: Az Osan WOW árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezményára teljes iskolatáska és toltartó készletre a Mike Love Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola WOW árakkal, csak az Osannal.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Brikonál a kedvezmények halmozódnak. Szeptember 2-ig extra 15%-os kedvezményt kapsz az alkalmazással minden bejárati fémajtóra, valamint 10% kedvezményt az 5 kamerás 100x100 cm-es PVC ablakra, amely ára mindössze 458 lej. Töltsd le az alkalmazást és használd ki az extra kedvezményeket a Brikóban.
2: Az Osan WOW árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezmény jár a teljes iskolatáska és tolltartó készletre a MyClub Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola WOW árakkal, csak az Osannal.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
1: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 2-áig az 500 grammos Jacobs Krönung őrölt kávéára 32,99 bani, valamint az A4-es fénymásolópapír 80 grammos 500 íves csomagban mindössze 15,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
0: Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danó és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és bulizz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
2: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezménnyára teljes iskolatáska és tolltartó készletre a My Club Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11,99 bani. Iskola Wow árakkal, csak az Osannal.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: sürgősségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
4: Az Osan WOW árakkal vár vissza az iskolába. Augusztus 28-a és 30-a között 50%-os kedvezménnyára teljes iskolatáska és toltartó készletre a MyClub Osan bizalomkártyával, valamint a csokoládéval bevont Poyana Chocotoff karamella ára mindössze 11 lej 99 bani. Iskola WOW árakkal, csak az Osannal.
5: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettünk, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Vártad a szezon végi leárazásokat, hogy átrendezd a kertedet? Megjöttek! A Brikónál akár 75% kedvezményt is kaphatsz a kerti árucikkekre szeptember 2-áig. Gyere az üzletbe, vagy lép be az alkalmazásba, és válasz kerti butrot, napernyőt, hintát, vagy kiegészítőket. Hosszabbítsd meg a nyaralásod a kertben a Brikó ajánlataival.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Kristin 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland Classic szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10 A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadságfest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy buliján. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Újítsd fel fürdőszobádat a Brikóval. Szeptember 2-ig 25%-os kedvezménnyel az Onega Hidromasszázs zuhanykabinára mindössze 1349 lej. Valamint 40%-os kedvezménnyel a kerek porcelán mosdókagyló ára csak 244 lej 90 bani. Még nagyobb kényelemért válaszd a Brico szerelési szolgáltatását is.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Reklám. Egy hétvége, ahol betekintést nyerhetsz Danu és családja életébe. Két nap, ahol a szórakozás mellett különböző programokon és versenyeken vehetsz részt. A Rumic napon megmutathatod, hogy mit tudsz, miben vagy a legjobb. Gyere és buliz velünk augusztus 29-én és 30-án a Bihar megyei Érköböl kúton. Fellépnek BSV, Nagy Bogi, Döndi Duó és Roli, Bittó Duó, Rostás Szabika és DJ Vamuze, és még sokan mások.
1: Az élet halad, a biztonság tartson vele. Autó, otthon, utazás vagy vállalkozás. RCA, kaszkó, lakás, utas, CMR és mezőgazdasági biztosítás. Nálam gyorsan és egyszerűen elintézheted. Leasing, hitelre finanszírozás vagy rovinjet a matrica. Ebben is segítek. Keresd Hegyköz Kovácsiban a falu végén jobb oldalt a 38-as szám alatt, a zöldséges gyümölcsös mellett. Vagy hívj a 0757 793 050-es telefonszámon. Kevin Asigurer. 2 perc az ajánlat, és már is egy gondol kevesebb. Hello, hello,
0: ki van vonalban? Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos,
2: és most vissza a zenéhez.
0: Slágerek,
2: magyar kedvencek nagyváradó.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Bulizni vágyók, figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és ahogy sejtheted, szabadság.

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbon Ta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Ovisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
4: Társadalmi célú hirdetés.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
6: És most vissza a zenéhez.
7: Slágerek,
6: magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a
6: Plusz FM.

Vision. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, Margit

0: érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare Insalati Szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt. Lakokos, van ez
3: a És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Zárjuk együtt a nyarat és hangolódjunk az iskola kezdésre idén is a Körös Parti Partival. Szeptember 5-én szombaton 15 órától egy fergeteges, vidám és tartalmas családi délutánra várunk kicsiket és nagyokat a Körös Parti zöldövezetbe, a Garasos híd és a Szent László híd közé. Lesznek színpadi programok, koncert, tánc, bűvészműsor, bábszínházi előadás, kézműves foglalkozások, mentősimogató, ökosátor, történelmi előadások, ugrálóvárok és ingyenes palacsinta a gyerekeknek. A részletes program megtalálható a Facebookon. Szervezők: Nagyváradi RMDS, Összefogás Nagyváradért Egyesület, Obisuli Egyesület, Párcium Alapítvány, a Bihar megyei és Nagyváradi RMDS nőszervezetei. Támogató: RMDS Communitas Alapítvány.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes Pille palackozott Mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
2: És most vissza a zenéhez. Slágerek!

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól

0: Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Bulizni vágyunk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest!
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény, és ahogy sejtheted, szabadság vár rád!
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni,

0: nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
1: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál. Kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra. Nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
2: Ez a Plusz FM.

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

0: keep the stank on.
1: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a Party Plus.
2: No, hát remélem, hogy mindenki itt van. Elindult ugyanis Nagyvárad és a környék legnagyobb házi bulia. A Party Plus a kedvenc adótokon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Ráadásul a nyár utolsó hétvégéje van, úgyhogy búcsúztatjuk szépen lassan ezt az évszakot, de azért a következő két órában rendesen felpörgünk, erre garanciát merek vállalni. 23 óráig a DJ pultban, a stúdióban, a mikrofon és a lemezjátszók mögött DJ diszkóza a mai napon is, és ahogyan megszokhattátok, már ugye az első órában érkeznek azok a kedvencek, amelyek napközben is pörögnek nálunk a

0: Innentől kezdve megszakítás, megszólalás nélkül jönnek az elmúlt 20-30 év leges, legnagyobb kedvencei. Figyeljetek, mindenképpen hangerő a maximumon!
1: Hey, let's keep this thing going.
2: Itt a Plus FM hétvégi mix műsora. Ez a

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plus FM-el.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Saturday, Sunday, what?
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-el.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
2: a Plusz FM.
0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek,
2: Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb